0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Bemutatják a jövő évi költségvetést, új sószórókocsik állnak munkába, változik a balatoni komp menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csaknem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
3: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
2: Derűs időnk van, a csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon eredhet el az eső. Hajnalban főleg a Dunától keletre lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, maximum északkeleten szemerkélhet, akár 20 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Ingyenes fürdőbelépéssel várják a gárdonyi nyugdíjasokat holnap. Zajjal járó pályakarbantartása figyelmeztet a MÁV. Csapadék ma és holnap sem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Adventi rajzpályázatot hirdettek Fejér megyei diákoknak. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ két felhívására általános és középiskolások jelentkezését várják. A kiválasztott alkotások december 1-e és 23-a között fényfestésként díszítik majd a Városháza homlokzatát és a díszudvarát, tájékoztat a város portálja. Az adventi naptárhoz 23 általános iskolás munkáját választják ki, amelyek minden este felváltva jelennek meg az épület falán. A másik pályázaton középiskolások is részt vehetnek, akik szabadon választott témában örökíthetik meg az ünnepi időszakot. A beküldési határidő november 6-a, a részletes feltételek a Kulturális Központ honlapján olvashatók. Több helyszínen is várják az önkénteseket a Teszed akció Székesfehérváron. Az országos szemétszedési program október 18-áig tart, írja a város honlapja. Az Albavulás sporttelep környékén a 811-es úton az István Major bejáratánál, a Megyesi utcában, a Sárpentelei parkerdőben, valamint a vasútállomás közelében is lehet csatlakozni. A kezdeményezés célja az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, a környezettudatosság erősítése, valamint az önkéntesség népszerűsítése. A résztvevők olyan szemetet szedhetnek össze, amely kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható. Építési törmeléket, elektronikai eszközöket, gumiabroncsokat, valamint veszélyes anyagokat azonban nem gyűjthetnek. Ezeket a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Jelentkezni a Teszed honlapján lehet. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartás kezdődik Székesfehérváron és környékén. A MÁV csoport tájékoztatása szerint október 14-től több helyszínen végeznek előre tervezett munkálatokat. A fehérvári állomáson 14-én, Vinnyés és a város között pedig 20-án és 21-én kell éjszakai zaj terhelése számítani. Emellett Tárnokon, Gárdonyban, Martonvásáron és Lepsényben is dolgoznak a vasúti pályán. A Balatonfüred és Szabadbattyán közötti szakaszon október 19-től 22-ig folyamatos lesz a munkavégzés. A karbantartó gépek az állomásokon, a nyílt vonali részeken, valamint az átjáróknál is okozhatnak zajt. A vasúttársaság a lakosság türelmét és megértését kéri. Székesfehérváron esett a legtöbb eső, a Velencei tó vízszintje pedig 5 cm-rel emelkedett. A tartósan száraz időszak után országszerte jelentős mennyiségű csapadék hullott. Fehérváron egyetlen éjszaka alatt 54 mm-t mértek, ami több mint egy havi mennyiségnek felel meg. A csapadék a kiszáradt talajnak és a mezőgazdasági területeknek is kedvezett. A medfigyelő tájékoztatása szerint a következő napokban fokozatosan csökken az eső valószínűsége, és ismét hosszabb, szárazabb időszak következhet. A megszokott rendszerint szállítják el a hulladékot október 23-án Székesfehérváron. A Depónia Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a pénteki nemzeti ünnepen is változatlan menetrend alapján végzik a szolgáltatást. A lakosságtól azt kérik, hogy a kukákat a kora reggeli órákban helyezzék ki. Az ügyfélszolgálatok, a Csalai Hulladékkezelőközpont és a hulladékudvarok azonban ezen a napon zárva tartanak. Másnap szombaton már a szokásos nyitvatartás szerint fogadják az ügyfeleket. Ingyenes fürdőbelépéssel várják a gárdonyi nyugdíjasokat október 14-én. Az idősek világnapja alkalmából az önkormányzat az Agárdi Gyógy és Termálfürdőbe hívja a város szépkorú lakóit pihenésre és kikapcsolódásra. A lehetőséget minden állandó helyi lakcímmel rendelkező nyugdíjas igénybe veheti. A díjmentességhez nyugdíjas igazolványt, személy és lakcímkártyát kell bemutatni, tájékoztat Gárdony önkormányzata. Székesfehérváron rendezik meg a fiatal vállalkozók és a vállalkozni vágyók találkozóját. A Fibusz Fehérvár megyei szervezete által kezdeményezett eseményt november 24-én tartják. A 2023 végén megújult egyesület célja nem egy hagyományos üzleti klub működtetése. Olyan támogató platformot szeretnének biztosítani, amely szakmai tudást, hiteles példákat és kapcsolatépítési lehetőséget nyújt a kezdő vállalkozásoknak. Az elnökség célul tűzte ki, hogy a jövő évre legalább 100 aktív fiatal csatlakozzon rendszeresen a helyi edukációs és közösségépítő programjaikhoz, közölte a szervezet. pincetűz figyelmeztet a fűtési szezon veszélyeire. Székesfehérváron egy családi ház kazán helyiségében begyújtás után csaptak fel a lángok, tűzifa és berendezés égett. A fehérvári hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, senki sem sérült meg, írja a város oldala. A katasztrófa védelem a hidegebb idő előtt próbafűtést javasol, a berendezéseket pedig évente egyszer érdemes szakemberrel átvizsgáltatni. A kémény rendszeres ellenőrzése és a megfelelő szellőzés is fontos, mert egy meghibásodás lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést okozhat. Családi házaknál az ingyenes kéményvizsgálathoz külön időpontot kell foglalni. Nyílt égésterű készülék mellett ajánlott szénmonoxid érzékelőt használni. Aki fával tüzel, annak száraz fát érdemes választania, és azt a kazántól megfelelő távolságban tárolnia. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Elindult a nyitott tornatermek sorozat, amely 27 helyszínen összesen 22-féle mozgásformával várja az érdeklődőket egészen hétfőtől vasárnapig. Többek között konditorna, nyugdíjas és óvistorna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás közül lehet választani, közölte a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenőnapokon, illetve ünnepeken szünetelnek a foglalkozások. Folytatódik a Nordic Walking is, amelyhez 16 indulási ponton lehet csatlakozni. A gyalogláshoz nem kell előképzettség, életkortól és nemtől függetlenül bárki bekapcsolódhat, a botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyen egészen az év végéig várja a mozogni vágyókat. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítás a Gárdonyban. A beruházás a Velence város határától az Agárdi Őrház utcáig húzódó mintegy 5,6 kilométeres szakaszt érinti. Az önkormányzat tájékoztatása szerint megújítják a burkolatot, a szükséges helyeken megerősítik az útszerkezetet, valamint rendezik a patkákat és a csapadékvíz elvezető árkokat. 8 új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki, emellett mintegy 2,2 kilométeren építenek vagy állítanak helyre járt. Vadászat miatt korlátozzák az erdőlátogatást a Velencei hegységben. A budapesti erdőgazdaság tájékoztatása szerint október 5-e és 31-e között naponta terveznek vadászatot a Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság kezelésében lévő területeken. A balesetek megelőzése érdekében a késő délután és éjszakai órákban, valamint reggel tilos az érintett erdőkben tartózkodni, még érvényes engedéllyel is. Napközben kizárólag a kijelölt turista útvonalakon lehet közlekedni. Kormányzata arra kéri a kirándulókat és kerékpárosokat, hogy tartsák be az előírásokat, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális szabályokról. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt kevés felhő lehet fölöttünk, hosszabb ideig derült maradhat az ég, csapadék nem várható. Délutánra 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére 12 és 6 fok közé csökken. Szerda reggel és napközben időnként erősebben felhős lesz az ég, reggelre 2-4 fok várható, délután 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet. Ficsúri Erikát hallották.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok, október 13-a van, nem péntek, kedd. Sok boldogságot kívánok a névnapos Edéknek és Kálmánoknak. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok. A The Sound Lovers Runaway című dala előtt még Ákos, de mindenek előtt James Morrison jön Nelly Furtadóval, Broken Strings, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között kiépített új terelés tegnap reggel nagyon nagy hétindító torlódást okozott,

0: És ma is hasonlóra lehet készülni. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv. Aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az az átterelt belső sávról nem tudja megtenni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő 13-18 fokkal, kis széllel. Igazi őszi idő akár csak tegnap, és valami hasonlóra lehet majd holnap is készülni. Részletek a hírek végén. Rögtön 7:30 jó reggelt a Gorillázzal mindjárt. Szól a Der!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Több helyszínen zajlik a Teszed akció Székesfehérváron. Nem változik a hulladékszállítás rendje október 23-án. Délután 16-17 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, Picsóri Erika vagyok. Több helyszínen is várják az önkénteseket a Teszed akció Székesfehérváron. Az országos szemétszedési program október 18-áig tart, írja a város honlapja. Az Albavolás sporttelep környékén a 811-es úton az István Major bejáratánál, a Megyesi utcában, a Sárpentelei parkerdőben, valamint a vasútállomás közelében is lehet csatlakozni. A kezdeményezés célja az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, a környezettudatosság erősítése, valamint az önkéntesség népszerűsítése. A résztvevők olyan szemetet szedhetnek össze, amely kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható. Építési törmeléket, elektronikai eszközöket, gumiabroncsokat, valamint veszélyes anyagokat azonban nem gyűjthetnek. Ezeket a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Jelentkezni a Teszed honlapján lehet. A megszokott rend szerint szállítják el a hulladékot október 23-án Székesfehérváron. A Depónia Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a pénteki nemzeti ünnepen is változatlan menetrend alapján végzik a szolgáltatást. A lakosságtól azt kérik, hogy a kukákat a kora reggeli órákban helyezzék ki. Az ügyfélszolgálatok, a Csalai Hulladékkezelő Központ és a hulladékudvarok azonban ezen a napon zárva tartanak. Másnap szombaton már a szokásos nyitvatartás szerint fogadják az ügyfeleket. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
1: Délelőtt kevés felhő lehet fölöttünk, hosszabb ideig derült maradhat az ég. Csapadék nem várható. Délutánra 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére 12 és 6 fok közé csökken. Szerda reggel és napközben időnként erősebben felhős lesz az ég, reggelre 2-4 fok várható, délután 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet. A híreket Picsóri Erikától hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 13-án kedden. Azt tapasztaljuk mi korán indulók, hogy egyre hűvösebbek a reggelek, most már nem elég a vékony Jackie, egy vastagabb. Simán jól jön, mínusz 1 és 8 fok közötti a reggel, 13-18 fok között lesz napközben, napos gomoly felhős idő, kis széllel, számottevő csapadék nélkül, és nagyjából hasonló időre készülhetünk majd a holnapi nap folyamán is. A folytatás pedig itt a Besten, Alexandra Burke és Bad Boys című dala, amelyben még Florida is hallható.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröppent ez az óra rögtön 7, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például a Planet Funk-kal. És egy kis balatoni nyárral. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
3: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
4: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
6: Akció van!
7: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
8: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állás ajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
9: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
11: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
12: Reklámot hallottak.
0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
13: Rajzpályázatokkal készülnek az Adventre Fehérváron. 5 cm-rel emelkedett a Velencei tó vízszintje. Délután 16-17, este 12-6 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Adventi rajzpályázatot hirdettek Fejér megyei diákoknak. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ két felhívására általános és középiskolások jelentkezését várják. A kiválasztott alkotások december 1-e és 23-a között fényfestésként díszítik majd a Városháza homlokzatát és a díszudvarát, tájékoztat a város portálja. Az adventi naptárhoz 23 általános iskolás munkáját választják ki, amelyek minden este felváltva jelennek meg az épület falán. A másik pályázaton középiskolások is részt vehetnek, akik szabadon választott témában örökíthetik meg az ünnepi időszakot. A beküldési határidő november 6-a, a részletes feltételek a Kulturális Központ honlapján olvashatók. Székesfehérváron esett a legtöbb eső, a Velencei tó vízszintje pedig 5 cm-rel emelkedett. A tartósan száraz időszak után országszerte jelentős mennyiségű csapadék hullott. Fehérváron egyetlen éjszaka alatt 54 mm-t mértek, ami több mint egy havi mennyiségnek felel meg. A csapadék a kiszáradt talajnak és a mezőgazdasági területeknek is kedvezett. A MedFigyelő tájékoztatása szerint a következő napokban fokozatosan csökken az eső valószínűsége, és ismét hosszabb, szárazabb időszak következhet. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Húren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
14: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy az mikor történt.
13: Délelőtt kevés felhő lehet fölöttünk, hosszabb ideig derült maradhat az ég. Csapadék nem várható. Délutánra 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére 12 és 6 fok közé csökken. Szerda reggel és napközben időnként erősebben felhős lesz az ég, reggelre 2-4 fok várható, délután 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet. Ficsóri Erikát hallották.
9: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, október 13. napján, nem péntek, Kedd, Ede, Kálmán napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Hívható SMS Viber elérhetőségünk a régi 0620 55 55 155. Nem sokára az olasz Black Machine jön, az órát viszont Krisztina Aguilera kezdi. In No Other Man, Maxim Levente vagyok.
15: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen új terelésre kell figyelni az Érdi csomópont és az M0-ás csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leállósávot, a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Jó utat, akinek van közlekedési infója, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb

0: Best FM, a legjobb zenék, jó most olyan helyen lenni, ahol még mindig kitart a nyár, és vannak helyek, ahol egész évben ez a helyzet, az egyik ilyen például Miami. Erről regél nekünk dalban Will Smith, nem sokára rögtön 7:30, jó reggelt, jó utat, jó munkát, mindjárt folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ingyenes fürdőbelépéssel várják a gárdonyi nyugdíjasokat holnap. Zajjal járó pályakarbantartása figyelmeztet a MÁV. Csapadék ma és holnap sem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a NÉBIH. Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzék meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magát konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
1: Ingyenes fürdőbelépéssel várják a gárdonyi nyugdíjasokat október 14-én. Az idősek világnapja alkalmából az önkormányzat az Agárdi Gyógy és Termálfürdőbe hívja a város szépkorú lakóit pihenésre és kikapcsolódásra. A lehetőséget minden állandó helyi lakcímmel rendelkező nyugdíjas igénybe veheti. A díjmentességhez nyugdíjas igazolvány, személy és lakcímkártyát kell bemutatni, tájékoztat Gárdony önkormányzata. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartás kezdődik Székesfehérváron és környékén. A MÁV csoport tájékoztatása szerint október 14-től több helyszínen végeznek előre tervezett munkálatokat. A fehérvári állomáson 14-én, Vinnyés és a város között pedig 20-án és 21-én kell éjszakai zaj terhelése számítani. Emellett Tárnokon, Gárdonyban, Martonvásáron és Lepsényben is dolgoznak a vasúti pályán. A Balatonfüred és Szabadbattyán közötti szakaszon október 19-től 22-ig folyamatos lesz a munkavégzés. A karbantartó gépek az állomásokon, a nyílt vonali részeken, valamint az átjáróknál is okozhatnak zajt. A vasúttársaság a lakosság türelmét és megértését kéri. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt kevés felhő lehet fölöttünk, hosszabb ideig derült maradhat az ég, csapadék nem várható. Délutánra 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére 12 és 6 fok közé csökken. Szerda reggel és napközben időnként erősebben felhős lesz az ég, reggelre 2-4 fok várható, délután 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet. Ficsóri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 13-án Kálmán Ede napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 1925-ben ezen a napon született gyermekkorom híradóinak majdnem állandó szereplője, Margaret Thatcher, becenevén a Vaslédi, angol konzervatív politikus, 1979 és 90 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke. ...1941-ben a mai napon született Paul Simon, Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, dalszerző, az egykori Simon and Garfunkel duó tagja. ...1971. október 13 megszületett Sacha Baron Cohen, angol komikus színész, olyan karakterek megformálója, mint a Borat, a Bruno vagy Ali G. A sor pedig a 80-as születésű Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, a 2000-es évek nagy R&B sztárja, Ashanti zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthető.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Peti írja, hogy durva baleset az M0-áson, az M1-es felől az M5-ös felhajtón. Le is zárták. Köszönjük szépen, jó utat, vigyázzon magára mindenki. Robbie Williams biztosan énekel a következő órában. És jön a Bagosi Brothers Company is. Hívható SMS Viber számunk, amelyet Peti is használt, 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra, hamarosan friss hírek, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
5: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
6: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami. Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
7: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocel.hu.
8: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
9: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
10: Akció van!
11: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
12: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Több helyszínen zajlik a Teszed akció Székesfehérváron. Nem változik a hulladékszállítás rendje október 23-án. Délután 16-17 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. Több helyszínen is várják az önkénteseket a Teszed akció Székesfehérváron. Az országos szemétszedési program október 18-áig tart, írja a város honlapja. Az Albavolás sporttelep környékén a 811-es úton az István Major bejáratánál, a Megyesi utcában, a Sárpentelei parkerdőben, valamint a vasútállomás közelében is lehet csatlakozni. A kezdeményezés célja az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, a környezettudatosság erősítése, valamint az önkéntesség népszerűsítése. A résztvevők olyan szemetet szedhetnek össze, amely kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható. Építési törmeléket, elektronikai eszközöket, gumiabroncsokat, valamint veszélyes anyagokat azonban nem gyűjthetnek. Ezeket a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Jelentkezni a Teszed honlapján lehet. A megszokott rend szerint szállítják el a hulladékot október 23-án Székesfehérváron. A Depónia Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a pénteki nemzeti ünnepen is változatlan menetrend alapján végzik a szolgáltatást. A lakosságtól azt kérik, hogy a kukákat a kora reggeli órákban helyezzék ki. Az ügyfélszolgálatok, a Csalai Hulladékkezelőközpont és a hulladékudvarok azonban ezen a napon zárva tartanak. Másnap szombaton már a szokásos nyitvatartás szerint fogadják az ügyfeleket. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
13: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
10: Délelőtt kevés felhő lehet fölöttünk, hosszabb ideig derült maradhat az ég. Csapadék nem várható. Délutánra 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére 12 és 6 fok közé csökken. Szerda reggel és napközben időnként erősebben felhős lesz az ég, reggelre 2-4 fok várható, délután 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet. A híreket Picsúr Erikától hallották.
6: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: A váratlan húzásairól híres Britney Spears most olyat húzott, aminek a rajongók is örülnek. Kiadott ugyanis egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés pedig az album 25. évfordulójához igazodik. Jó reggelt! 4 perccel 8 után ő indítja az órát a Gimme Morral. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzük, mi újság az utakon.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt sajnos az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ásról az M5-ösre lehajtó ágon. A kihajtót le is zárták, ezért aki az M1-es felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell mennie, és a 34-es

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt! Október 13. napja van, jó hír a babonásoknak, nem péntekre, kedre esett. Kálmánok, edék, szülinaposok, sok boldogságot! Jövő hétvégén óraátállítás, október 25-én vasárnap hajnalban 3-ról 2-re tekerjük vissza az órákat. Ami jó hír, aznap éjszaka egy órával többet alhatunk, reggel korábban világosodik, viszont délután és este egy órával hamarabb sötétedik, így míg ma este 6-kor lesz naplemente. Aznap az óraátállítás első napján 16:40-kor. Hazudnék én. Would I Lie to You a címe, a Charles and Eddie duó hírek utáni dalának. Rögtön 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rajzpályázatokkal készülnek az adventre Fehérváron. 5 cm-rel emelkedett a velencei tó vízszintje, délután 16-17, este 12-6 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Adventi rajzpályázatot hirdettek Fejér megyei diákoknak. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ két felhívására általános és középiskolások jelentkezését várják. A kiválasztott alkotások december 1-e és 23-a között fényfestésként díszítik majd a Városháza homlokzatát és a díszudvarát, tájékoztat a város portálja. Az adventi naptárhoz 23 általános iskolás munkáját választják ki, amelyek minden este felváltva jelennek meg az épület falán. A másik pályázaton középiskolások is részt vehetnek, akik szabadon választott témában örökíthetik meg az ünnepi időszakot. A beküldési határidő november 6-a, a részletes feltételek a Kulturális Központ honlapján olvashatók. Székesfehérváron esett a legtöbb eső, a velencei tó vízszintje pedig 5 cm-rel emelkedett. A tartósan száraz időszak után országszerte jelentős mennyiségű csapadék hullott. Fehérváron egyetlen éjszaka alatt 54 mm-t mértek, ami több mint egy havi mennyiségnek felel meg. A csapadék a kiszáradt talajnak és a mezőgazdasági területeknek is kedvezett. A medfigyelő tájékoztatása szerint a következő napokban fokozatosan csökken az eső valószínűsége, és ismét hosszabb, szárazabb időszak következhet. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Húren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
2: Maga a projektünk az az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
1: Délelőtt kevés felhő lehet fölöttünk, hosszabb ideig derült maradhat az ég. Csapadék nem várható. Délutára 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére 12 és 6 fok közé csökken. Szerda reggel és napközben időnként erősebben felhős lesz az ég, reggelre 2-4 fok várható, délután 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet. Picsóri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave.

van a legjobb zenék. Nyugodt őszi napok jönnek, 16-17-18 fokokkal, vasárnap akár a 20 fokot is megközelíthetjük majd. Napos gomoly felhős idő, számottevő csapadék nélkül. Így megy tovább tehát ez a hét, és így megy tovább a ma reggel. Alice DJ, Better Off Alone, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha három úriember német lenne, és mondjuk úgy hívnák őket, hogy Ulrich, Federik és Otto, akkor UFO lenne a nevük, de mivel britek, és Luke, Matt és Chrisről van szó, ezért jön majd az LMC és a Take Me to the Clouds Above. És hozom az Airi Mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, ha van közlekedési hír, várom. Rögtön 9 óra a hírek után folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Hungarocell.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
6: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
7: Őszi szünet. Irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés. Az őszi szünet. Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok. Veszpréminfo.hu.
8: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
11: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
12: Ingyenes fürdőbelépéssel várják a gárdonyi nyugdíjasokat holnap. Zajjal járó pályakarbantartásra figyelmeztet a MÁV. Csapadék ma és holnap sem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a NÉBIH. Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
13: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alap alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzék meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magát konyhába milyen igényei körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
12: Ingyenes fürdőbelépéssel várják a gárdonyi nyugdíjasokat október 14-én. Az idősek világnapja alkalmából az önkormányzat az Agárdi Gyógy és Termálfürdőbe hívja a város szépkorú lakóit pihenésre és kikapcsolódásra. A lehetőséget minden állandó helyi lakcímmel rendelkező nyugdíjas igénybe veheti. A díjmentességhez nyugdíjas igazolványt, személy és lakcímkártyát kell bemutatni, tájékoztat Gárdony önkormányzata. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartás kezdődik Székesfehérváron és környékén. A MÁV csoport tájékoztatása szerint október 14-től több helyszínen végeznek előre tervezett munkálatokat. A fehérvári állomáson 14-én, Vinnyés és a város között pedig 20-án és 21-én kell éjszakai zaj terhelése számítani. Emellett Tárnokon, Gárdonyban, Martonvásáron és Lepsényben is dolgoznak a vasúti pályán. A Balatonfüred és Szabadbattyán közötti szakaszon október 19-től 22-ig folyamatos lesz a munkavégzés. A karbantartó gépek az állomásokon, a nyílt vonali részeken, valamint az átjáróknál is okozhatnak zajt. A vasúttársaság a lakosság türelmét és megértését kéri. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt kevés felhő lehet fölöttünk, hosszabb ideig derült maradhat az ég, csapadék nem várható. Délutánra 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére 12 és 6 fok közé csökken. Szerda reggel és napközben időnként erősebben felhős lesz az ég, reggelre 2-4 fok várható, délután 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet. Ficsóri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most, azaz október 13-án kedden, Kálmánok, Edék, szülinaposok sok boldogságot az ünnepelteknek. 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok. Az Outkast és a The Way You Move Indeed készül Robbie Williams, jön a Cosina, Chris Cross a Jumppal, és a Desperado is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt korábban az M0-M5 csomópontban az M3-as felé, méghozzá az M5-ösre Szeged irányába tartó lehajtó ágon, amit le is zártak. Tulajdonképpen aki ott szeretne rákanyarodni az M5-ösre, tovább kell, hogy menjen a Gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ösre Szeged irányába. A másik oldalon viszont brutál 15 kilométeres torlódás vár arra, aki nem keres kerülő utat. A 17-es és a 14-es kilométer között, tehát az M1-es felé a két külső sávot hitfelújítás miatt október 20-áig lezárták. Jó utat! Ezeket most magunk mögött hagyva, irány a felhők felé, az elemszível. Take me to the clouds above a besten!

Best FM a legjobb zenék. Nyugodt őszi napok jönnek az időjárásban, legalább annyira nyugisak, mint az iménti Alliance-etnék slágere Respect. Hideg reggelek, 17-18 fok körüli maximumok nappal, napos gomoly felhős idő, egy-egy jelentéktelen futózáporral. Ez pedig közben Pink dala, Family Portrait, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Uraim, azt hiszem, egyetérthetünk abban, az egyik kedvenc világnapunk van ma, a melltartómentes világnap. Na de viccet félretéve, azon kívül, hogy arra bíztatja a nőket, hogy egy napra szabaduljanak meg a borzasztó és kényelmetlen ruhadarabtól, amely néha megnehezíti az életüket, a hivatalosan No Bra Day nevű kezdeményezésnek nemes célja is van, méghozzá mellrák elleni küzdelemre is szeretném felhívni a figyelmet. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Néótól a Besten.

0: sem felelni.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 3 percünk maradt 10 óráig, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek. Utána újból... Na és az ezredforduló legjobb slágereitől, ezek közül hadd ajánljam Sheryl Crow dalát is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 15 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd előtt a 4-ből 2 sávot lezártak, az M5-ös csomópont előtt van a sor vége. Aki tud, kerüljön. Friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Több helyszínen zajlik a teszett akció Székesfehérváron. Nem változik a hulladékszállítás rendje október 23-án. Délután 16-17 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, Picsóri Erika vagyok. Több helyszínen is várják az önkénteseket a Teszedd akció Székesfehérváron. Az országos szemétszedési program október 18-áig tart, írja a város honlapja. Az Albavolás sporttelep környékén a 811-es úton az István Major bejáratánál, a Megyesi utcában, a Sárpentelei parkerdőben, valamint a vasútállomás közelében is lehet csatlakozni. A kezdeményezés célja az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, a környezet tudatosság erősítése, valamint az önkéntesség népszerűsítése. A résztvevők olyan szemetet szedhetnek össze, amely kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható. Építési törmeléket, elektronikai eszközöket, gumiabroncsokat, valamint veszélyes anyagokat azonban nem gyűjthetnek. Ezeket a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Jelentkezni a Teszedd honlapján lehet. A megszokott rendszerint szállítják el a hulladékot október 23-án Székesfehérváron. A Depónia Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a pénteki nemzeti ünnepen is változatlan menetrend alapján végzik a szolgáltatást. A lakosságtól azt kérik, hogy a kukákat a kora reggeli órákban helyezzék ki. Az ügyfélszolgálatok, a Csalai Hulladékkezelőközpont és a hulladék udvarok azonban ezen a napon zárva tartanak. Másnap szombaton már a szokásos nyitvatartás szerint fogadják az ügyfeleket. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
1: Délelőtt kevés felhő lehet fölöttünk, hosszabb ideig derült maradhat az ég. Csapadék nem várható. Délutánra 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére 12 és 6 fok közé csökken. Szerda reggel és napközben időnként erősebben felhős lesz az ég, reggelre 2-4 fok várható, délután 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodálatos kedd délelőttöt kívánok mindenkinek. Szép őszi időnk van legalábbis itt a fővárosban. Hol milyen? Akár ezt is meg lehet írni. 0620 55 55 155. Ugyanide várom a közlekedési infókat, ha pedig Kálmán Ede vagy szülinapos ismerős van, őt is lehet köszönteni. Mark Ronson és Amy Winehouse duója, Valerie Kezd, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Na, mostani, de a következő hosszú hétvége lesz. 3 nap, amikor mindenki szabad, közben pedig még ráadásul óraátállítás is lesz. Everybody's free! Rozalla Schlager folytatja a kedd délelőttöt. Everybody.

0: Ezt a filmnek a legjobb zenék. A nap mumusa még mindig az M0-ás déli szektora, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös között. Az M1-es felé ez a szakasz konkrétan tele van, tehát 15 kilométeres a torlódás, ugyanis a Szigethalom Tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A másik oldalon, az M3-as felé, az M5-ös csomópontban a Szeged felé lehajtó ágon baleset történt, a lehajtót lezárták, így tovább kell menni egyel, a Gyál Pest-Szent Imre csomópontban visszafordulva érhető el, az M5-ös Szeged felé, tehát jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Még egy órán keresztül én szállítom az ezredforduló legjobb dalait, déltől Majoros Rita. Remélem, hogy addig is és azután is marad mindenki. Maradunk végig, a dal címa, amely biztosan szól majd 11 után, és jön a hamarosan hazánkban koncertező James Blunt is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matematikával, latinnal, héberrel folytatódik az őszi érettségi. Drónok süllyesztettek el egy hajót a bolgár partoknál. Hűvös reggelek, derült nappalok jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Arról várható-e eső a következő napokban, híreink végén hallhatnak. A matematikai írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A megmérettetések tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz vizsgákkal kezdődtek. Délután latin és héber nyelvből írásbeliznek a diákok. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Dróntámadás ért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Az első jelzés éjjel 1:30-kor érkezett egy bajba jutott hajóról, a máltai zászló alatt közlekedő Ukrajnához tartozó járművet három drón találta el. A 15 fős teljes legénységet itt sikerült kimenteni, közölte Rumen Radev, bolgár kormányfő. Ezután egy másik hajót is találat ért, ez elsüllyedt, egy tengerészt sikerült kimenteni, a többiek sorsáról nem érkezett hír. A miniszterelnök jelezte, nincs egyértelmű bizonyíték arra, ki a felelős, de segítséget kért a NATO-tól és az Európai Uniótól. Légfegyverből átalakított lőfegyverekre bukkantak Tolnában. A rendőrség a napokban összesen 15 ilyen fegyvert foglalt le 6 embernél. A két paksi, két hidasi, egy bonyhádi és egy nagymányoki férfit őrizetbe vették. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
4: slágerei. A délelőtt utolsó órájában talál kedvére valót mindenki, így az édes szájúak is, jön majd a Chocolate Puma, és azok is, akik a fanyarabb, sósabb ízvilágot kedvelik. Salt and Pepper, az órát Timbaland és Carrie Hilson indítja. The Way I Am, 5 perc elmúlt 11. Jó munkát, jó utat kívánok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
3: Best FM.

FM a legjobb zenék. A Salt and Pepper és az Embo 93-as közösével a What a Man-nel megy tovább a kedd délelőtt, mely mindkét banda egy-egy albumán helyet kapott, a Billboardon a harmadik helyig jutott. A dal klipjében pedig cameo szerepben feltűnik Tupac Shakur is.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt marad velünk ez a Gigadugó egészen október 20-áig. Az M0-ásról van szó, ahol az M1-es felé vezető oldalon a Szigethalom Tököl és az Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt tehát október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelenleg is több mint 10 kilométeres a torlódás. Bár egy kicsit hosszabb, de az M5-ösnél a városon át még kerülhet, aki szeretne. Jó utat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM a legjobb zenék, akárcsak Marty McFly és Doki, mi is utaztunk az időben, méghozzá a svéd Robert segítségével 1990-ben. Ez volt a Got to Get, és ugyanabban az évben jelent meg egyébként, ha már szóba kerültek ők, a Visszajövőben második része, amelyben Doki másodpercen pontosan megjósolja, hogy mindjárt eláll az eső. Na most, hát eső odakin nem, de itt az éterben bőrigázhatunk az esőben. Szerencsére viszont itt van Rihanna, akinek az esernyője alá beállhatunk. Jön az Umbrella Veszten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az éterben a French Affair-rel, a stúdióban pedig Majoros Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jók a NAV tapasztalatai a kötelező nyugtaadatszolgáltatás kapcsán. Több vonalon is korlátozták a vonatközlekedést. Szép őszi időnk lehet ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra visszaküldte a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző módosító javaslatot, valamint döntött a gyermekvédelmi törvénycsomagról is. Utóbbi erősíti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadatszolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok. Az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a NAV-hoz, jelezte Linzmeier Szilvia, az adóhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Civilek haltak meg éjjel Harkivban az orosz légitámadásban. Egy négyszintes lakóházba csapódott rakéta, az épület egyik lépcsőháza összeomlott, a romok alól eddig 3 holttestet emeltek ki, és legalább 10 sérült is van, a mentés folytatódik. A kelet-ukrajnai Dnyipróban is megrongálódott reggel több lakóépület, az ország nyugati részén pedig egy kórház 4 betege sérült meg egy csapásban. Eltörött egy vonat áramszedője Kőbányán, emiatt a keleti pályaudvar rákos szakaszon jelentős korlátozásokat vezettek be. A 60-i és az Újszászi vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás keddet mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jó étvágyat is kívánok az ebédelőknek, és ne felejtsék, ma sem a desszertet, vagy akár desszertként hallgassák meg a Honey Beast-et, jön a kavarok, itt lesz majd Estelle is, Kanye West-tel is az American Boy, most pedig a French Effort indítja az órát és a délutánt. Sexy!

Best FM a legjobb zenék, csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát. Én itt leszek 6-ig, úgyhogy hozom a legjobbakat. Hogy vannak? Jól telik a nap? És a hét? Kedre általában már azért úgy megszokott jönni a munkakedvünk, legalábbis hallgató információk alapján. Hétfőn azért még egy kicsit a hétvégében vagyunk, kedden már felvesszük a fonalat, úgyhogy remélem, ilyen lesz a délután. Én nagyon jól indítottam a napomat, mert hogy az az idei tervem, és ugye már évelején kezdtem, hogy telepakolom virágokkal és növényekkel a lakást, és hát nagyon-nagyon jól alakul, mert ma délelőtt egy barátnőm járt nálam, és nagyon sok új virágot hozott, és új növényt, és nagyon-nagyon cuki volt, és nagyon szép kaspók, meg minden, hát fel tudja dobni az ilyesmi szerintem nekünk nőknek a kedvünket, meg úgy egyébként is azoknak, akik szeretik a növényeket, úgyhogy puszi Móni, nagyon köszönöm a virágokat, és természetesen a jó kedvemet meghoztam ide a délutára is, úgyhogy isteni zenékkel érkezem, mint az OMC és a How Bizarre vagy Britney Spears és a Toxic, de most egy kicsit lazulunk még a Red Hot Chili Peppers-el. Hamarosan közlekedési információkat is hozok, meg mindenféle érdekességet, de előtte Under the Bridge, itt a Best FM-en.

0: Rest FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is ott vagyok önökkel az utakon, bármerre is járnak az országban, és hozom a legfrissebb információkat. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit, hívjanak fel, vagy írjanak. 0620-55-55-155 a számunk. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé a 17-es Sziget, Halom, Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, és egészen október 20-áig ez így is lesz. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es Gyál Pest-Szent Imre csomóponttól araszolgatásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. 0620-55-55-155, még egyszer az SMS és a Viber számunk, de hívni is itt lehet. Köszönöm az infókat előre is. Nagyon jó utat, és ma is balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tovább folytatódik ez az igazán hangulatos kedd délután, és Lacitól kaptam egy olyan üzenetet, hogy hát bizony ő is azon tábort erősíti, akiknek kedre jön meg a kedvük a munkához, mert hogy hétfőn még úgy lazolgatás, meg picit még hétfői hangulat, de kedden azért már mindenki összeszedi magát, úgyhogy ő az irodában dolgozó haverjainak, barátainak szeretne egy igazán munkába pörgető dalt kérni. Hát hozom nektek majd Bob Marley dalát a következő órában, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a hírek, aztán itt lesz a Sun is Shining, és zenél majd a Vénus is, jön a világ közepén. Jó munkát!
2: Egy Isten növel, soha nem érett gond, hey, a világ közepén, táncol a szívem, mert én vagyok a fény.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosítását. Két lövöldözés is volt éjjel Brüsszelben. Nagy részt derült idő várható a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az elsősegélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó munkabizottságának elnöke.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az elsősegélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot rosszabbodás. Sok változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk. A járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Öreg autócsodák várják a látogatókat hétvégén Budapesten. A Magyar Vasút Történeti Parkban mintegy 500 jármű látható majd a 22. Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításon. A legrégebbi egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagy részt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt, lassan 5 perccel, szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát tartsanak velem ebben az órában is, mert ahogy ígértem, már az előző órában is csak a legjobbakat hozom. A 90-es, 2000-es évek nagy kedvenceit, mint DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Boom Shake the Room. De jó, majd Karamell is, most pedig az NSYNC-kel indulunk. It's gonna be me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince Boom Shake the Room dala után. Két fantasztikus hangú énekes jön, de előtte a nap kérdése. Kinek mi a leghaszontalanabb tehetsége? Ma délután erre vagyok kíváncsi, gondolok itt ilyesmire, hogy van, aki már a film második percében tudja, hogy ki lesz a gyilkos. Ez nem biztos, hogy a leghasznosabb tehetség, bár lehet, hogy mondjuk nyomozónak elmehetne, vagy mondjuk a túlagyalás, túlgondolás sem feltétlenül a leghasznosabb tehetség, már ha egyáltalán tehetségről beszélünk, szóval ilyesmi vicces, de annál esetleg picit haszontalanabb tehetségekre vagyok ma délután kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, ott is várom a válaszokat. Na cserébe pedig akkor két isteni hangú énekest ígértem, úgyhogy érkezik Craig David és Sting, akik között sok-sok generáció különbség van, mert hogy több mint 30 év a kettőjük közötti korkülönbség, mégis szerintem fantasztikusan illenek egymáshoz ebben a Rise and Fall dalban. Sting az igazi nagyöreg, persze idézőjelesen, picit

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Dogchild. Big Rock.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Peti írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Petőfi híd Budai híd főjénél, úgyhogy ott kell egy, hát egy kicsit nagyobb dugóra számítani, ő így fogalmazott. Baleset történt az M0-M5 csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányra lehajtóágon. A kihajtóágat le is zárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érde-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, és október 20-áig ez így is lesz. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felülérkezők az M5-ös csomóponttól még arra szalásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 továbbra is ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nagyon köszönöm, ha küldenek útinfót, vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Érkezett egy fővárosi információ Tamástól, hogy a Krisztina körúton baleset történt a Hajnóci József utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve Salgó-Tarján belterületén a 21-es főúton az 58-as kilométernél a város északi felében a felüljárónál lévő szakaszon egy kamion szalagkorlátnak ütközött félpályás lezárás mellett lehet haladni. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgattuk a Basti Pompei dalát és az Olivia from Earth dalát, Royal, ez volt az utolsó dal, és én imádok énekelgetni itt a stúdióban, bevallom őszintén, de mindig ellenőriznem kell, hogy a piros gomb be van-e nyomva, és hallja ez bárki rajtam kívül, de hál' Istennek azért viszonylag hangszigetelve vagyok, szóval a kollégáimat nem bántom a hangommal, és ezek szerint a hallgatókat sem, mert hogy hát az ének hangom mondjuk úgy, hogy hagy némi kívánivalót maga után. Viszont a legjobb zenék, amiket a következő órában hozok, azok egyáltalán nem, mert hogy itt lesz például a Bahamen és a Who Let the Dogs Out. Mindjárt 2 óra, a hírek után pedig Szupersztereó is jön, és a Bent a neved.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Másodszor is lebukott egy hamisított ruhákat áruló török férfi. Rekordtávot tett meg egy marsjáró. Napos felhős szép őszi időnk lehet holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin. Így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamis jelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak. Emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. Rekord távolságot tett meg egy marsjáró. Az eszköz 5 éve érkezett az égitestre, hogy az életnyomait keresse. Azóta a tervezett 20 kilométer helyett már több mint 45 kilométernyit bolyongott itt. Ezzel megelőzött minden más járművet, amely a Földön kívül bármely planéta felszínén haladt. Az autónagyságú, hatkerekű marsjáró a szakértők szerint műszakilag kitűnő állapotban van, és akár a 2030-as években is folytathatja küldetését. A német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból válogat a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlét csütörtökön az Űr a szívemben című film nyitja Budapesten. Szegeden, Debrecenben és Pécsett is lesznek vetítések. A svájci, osztrák és német filmeket eredeti nyelven magyar felirattal láthatja majd a közönség. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerekben soha nem elég. Én Majoros Rita vagyok, és hozom az én kedvenc felejthetetlen slágereimet is, így 2 óra után 5 perccel. Ilyen például a TLC és a No Scrubs, vagy éppen a Bahaman és a Who Let the Dogs Out. Itt lesz majd Ultranet és a Freeval, most pedig Kelly Clarkson indítja az órát. Szép napot!
0: Best FM!

Budapest FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mi a leghaszontalanabb tehetségünk. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek, mert hogy úgy tűnik, megihlettem a hallgatóságot. Azt írja Zsófi. Fejben tökéletesen megtervezem a napomat, aztán délután 4-kor még mindig pizsamában vagyok, ez mondjuk az elmúlt vasárnapom. Ebben nagyon tehetséges vagyok. Laci azt írja, meg tudom mondani, hogy mikor fog megégni a pirítós, de megakadályozni nem tudom, és nem is szoktam. Imádom ezeket a tehetségeket. Azt írja Gábor, bármilyen helyzetben képes vagyok úgy beutni a kislábujjam, hogy az egész család azt higgye, éppen szülök. Köszönöm az üzeneteket. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Illetve Péternek van szerintem egy egészen hasznos, haszontalan tehetsége. Méghozzá ő világbajnok abban, hogy a takaró alól csak az egyik lába lógjon ki, és az ne fázzon, de ne is legyen nagyon melege a másik lába miatt. Szerintem ez tényleg egy hasznos dolog. Én legalábbis ezt gondolom. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló tevékenységek, tehetségek, és ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, Ultranati dalát pedig már pörgetem is, itt a Free a Best FM-en.

0: Best FM-a a legjobb zenék. Jó utat kívánok az utalévőknek, megjöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy Budapesten baleset történt a Krisztina körúton, a Hajnoszcsi József utca előtt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, illetve a Könyves Kálmán körút Üllői út kereszteződésében is, a Népligetnél is baleset történt, úgyhogy ott is fennakadás van. Illetve az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna hidat is érintően, a 17-es Szigethalom Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópont között a két külső sávot hídfelújítás miatt egészen október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt, hát elég nagy a torlódás, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól arra szólásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Egy autó és egy motoros ütközött össze a 10-es főutat Solymárral összekötő úton, a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk. Nagyon jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
0: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Több helyszínen zajlik a Teszed akció Székesfehérváron. Nem változik a hulladékszállítás rendje október 23-án. Délután 16-17 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. Több helyszínen is várják az önkénteseket a Teszed akció Székesfehérváron. Az országos szemétszedési program október 18-áig tart, írja a város honlapja. Az Albavolás sporttelep környékén a 811-es úton az István Major bejáratánál, a Megyesi utcában, a Sárpentelei parkerdőben, valamint a vasútállomás közelében is lehet csatlakozni. A kezdeményezés célja az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, a környezettudatosság erősítése, valamint az önkéntesség népszerűsítése. A résztvevők olyan szemetet szedhetnek össze, amely kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható. Építési törmeléket, elektronikai eszközöket, gumiabroncsokat, valamint veszélyes anyagokat azonban nem gyűjthetnek. Ezeket a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Jelentkezni a Teszed honlapján lehet. A megszokott rendszerint szállítják el a hulladékot október 23-án Székesfehérváron. A Depónia Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a pénteki nemzeti ünnepen is változatlan menetrend alapján végzik a szolgáltatást. A lakosságtól azt kérik, hogy a kukákat a kora reggeli órákban helyezzék ki. Az ügyfélszolgálatok, a Csalai Hulladékkezelőközpont és a hulladékudvarok azonban ezen a napon zárva tartanak. Másnap szombaton már a szokásos nyitvatartás szerint fogadják az ügyfeleket. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
5: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
4: Estére 12 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Az éjszaka első fele derült lehet, majd északnyugat felől növekedni kezd a felhőzet. Szerda reggel és napközben közepesen, időnként erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem valószínű, érdemi mennyiség nem várható. Reggelre erősen lehűl a levegő, 2-4 fok lesz, délután azonban 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Már is folytatódik a keddi best délután, csak most már a mikrofonnál Nagy Detti, a folytatásban egészen 18 óráig. Tartson velem, mert hozom önnek életünk legjobb zenét, a 90-es, 2000-es évek bestjeit, amely zenék mellett várom a közlekedési infokat is. 0623 555 525, ide jöhetnek az üzik.
6: 101.8 és 90,4 best.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma délután 5 órától egy különleges történelmi előadásnak lehetünk részesei a Szent István Király Múzeum rendház épületében. Romat Sándor történész és Bernát Gábor helytörténész ugyanis Székesfehérvár második világháborús bombázásairól és az ezzel kapcsolatos kutatásokról mesél. Ennek az a különlegessége amúgy szerintem, hogy pontosan azokról az utcákról és épületekről hallhatunk sztorikat és érdekességeket, amikre egyébként a hétköznapokban nem feltétlenül figyelünk fel, mondhatni természetes, hogy ott vannak nekünk abban a formában, ahogy látjuk. Pedig aztán nyilván akár 100 évvel

0: 101.9 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Subbase Monsternek köszönhetően megtudhattuk, hogy milyen is az a híres négy ütem, de most váltsunk át egy picit a zakatolásra, amely megszokott ritmus egyébként az előttünk álló hétvégén egy kicsit megborulhat, hiszen változik a vasúti közlekedés. Ugye csak úgy, ahogy az elmúlt hétvégén, ugye az előttünk álló hétvégén is számítanunk kell a déliben karbantartási munkálatokra, és egyébként az így októberre érvényes is marad, ami miatt változik több járat közlekedése is. 16-ától 22-ig pedig a Balatonfüred felé utazóknak is számolniuk kell pótlóbuszokkal, úgyhogy most nem megszokásból közlekedjünk, meg ne legyünk abban biztosak, hogy akkor és úgy indul a vonatunk, ahogy az minden nap lenni szokott, úgyhogy indulás előtt csekkoljuk mindenféleképpen előbb a menetrendet. Na de hogy még mi újság van, most itt Székesfehérvár és a Velencei tó térségében, én azt is csekkolnám így kedden délután, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztal. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Klímabeszélgetéssel, okos kütyük használatával és gyermekfoglalkozások garmadájával várják az érdeklődőket ma és holnap Székesfehérváron a Vörös Marti Mihály könyvtárban. Költőibb jövő címmel ma délután 16:30-tól a Budai úti tagkönyvtárban irodalmi felolvasással egybekötött beszélgetésre várnak mindenkit, amelyen a klímaváltozás kerül a fókuszba, és megtudhatjuk azt is, hogy mit tudunk tenni ellene, egyáltalán tudunk-e ellene tenni valamit. Székelyhidi Zsolt, költő, Berecki Imola író és dr. Pásztor László, a Gaja Környezetvédő Egyesület aktivistája lesz jelen a beszélgetésen, aztán holnap délután 15 órától a Szénatérig tagkönyvtárban folytatódik a Netrevalók programja is, amelynek során a fiatalabb generáció tagjai segítenek a szépkorúaknak eligazodni a kütyük világában. Most a mozgássegítő, digitális okosórák és az egyéb kiegészítők helyes használata kerül a fókuszba. Szintén szerdán csak éppen az Oskola utcai olvasóteremben 17 órától pedig Északi tája lelkem címmel kezdődik beszélgető est Mária B. Raunio Magyarországon élő finn festőművésszel, és még egy szombati program erre a hétre 10 órától Nagynéváti Zsuzsanna várja majd a kicsiket a kerekítő mondókázó foglalkozáson a Budai úti tagkönyvtárban egészen 4 éves korig. Ezen a programon is ingyenes a részvétel, viszont előzetes regisztrációhoz kötött. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 101,8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, ahol a hét minden egyes napján a 90-es, 2000-es évek bestjeit tudja hallgatni, és nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit, de csak annyira, hogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, infókat. Aztán jövök vissza a folytatásban például azzal a Bája Lexzel, aki megmutatta új barátnőjét a rajongóknak. Itt lesz majd a Nehéz vagyok. Az órát pedig a Counting Crows kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció van!
3: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Rajzpályázatokkal készülnek az adventre Fehérváron. 5 cm-rel emelkedett a Velencei tó vízszintje, délután 16-17, este 12-6 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Adventi rajzpályázatot hirdettek Fejér megyei diákoknak. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ két felhívására általános és középiskolások jelentkezését várják. A kiválasztott alkotások december 1-e és 23-a között fényfestésként díszítik majd a Városháza homlokzatát és a díszudvarát, tájékoztat a város portálja. Az adventi naptárhoz 23 általános iskolás munkáját választják ki, amelyek minden este felváltva jelennek meg az épület falán. A másik pályázaton középiskolások is részt vehetnek, akik szabadon választott témában örökíthetik meg az ünnepi időszakot. A beküldési határidő november 6-a, a részletes feltételek a Kulturális Központ honlapján olvashatók. Székesfehérváron esett a legtöbb eső, a Velencei tó vízszintje pedig 5 cm-rel emelkedett. A tartósan száraz időszak után országszerte jelentős mennyiségű csapadék hullott. Fehérváron egyetlen éjszaka alatt 54 mm-t mértek, ami több mint egy havi mennyiségnek felel meg. A csapadék a kiszáradt talajnak és a mezőgazdasági területeknek is kedvezett. A medfigyelő tájékoztatása szerint a következő napokban fokozatosan csökken az eső valószínűsége, és ismét hosszabb, szárazabb időszak következhet. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hóren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
8: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
7: Estére 12 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Az éjszaka első fele derült lehet, majd északnyugat felől növekedni kezd a felhőzet. Szerda reggel és napközben közepesen, időnként erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem valószínű, érdemi mennyiség nem várható. Reggelre erősen lehűl a levegő, 2-4 fok lesz, délután azonban 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak a 4 órási hírek. Hát ugye mondtam, hogy nem kell sokat várni, aztán jövök is vissza. Életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en olyan jó kis dalokkal, amiknek tuti, hogy tudja a szövegét. Még ha csak olyan zanzásan is, de itt lesz Morcsiba és a Rome Wasn't Built in a Day, ez már tuti, mint ahogy Zsidától is az Eperhold. Az órát pedig a Counting Crows
3: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ezen a héten megtudhatjuk, hogy milyen volt Székesfehérvár 500 évvel ezelőtt, hogy hogy működött a város, hogy kik irányították és hogy milyen várak álltak Fejérben, az kiderül ezen a héten csütörtökön Székesfehérváron a Városi Levéltár és Kutatóintézet konferenciáján. Többek között ilyen kérdésekre kaphatunk választ a Városok Mohács előestéjén című rendezvényen, ami délelőtt 10 órakor kezdődik majd. A programra sok szeretettel várják a történelem szerelmeseit, nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik hát szintén a történelemben szeretnének utazgatni, és az időben szeretnének utazgatni, csak éppen a 90-es, 2000-es évek zenei időszakában, megtudni, hogy milyen jó kis dalokat is hallgattunk annak idején. Hát az biztos, hogy ebből az időszakból Dario G. sláger egyáltalán nem hiányozhat, úgyhogy tőle pörög már is a Carnaval the Party.

0: 98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Na hát miután megtudtuk, hogy Róma sem egy nap alatt épült fel, így ezt mormolhatjuk magunkban a következő napokban, hetekben, hogyha a 81-esen autózunk, ugyanis mától hosszabb menetidővel kell számolnunk Fehérvár és Mor között. Megkezdődött ugyanis a 81-es főút egyik szakaszának felújítása, méghozzá Magyaralmás és Fejevácsurgó térségében. Nagyjából 1,1 kilométeren dolgoznak a szakemberek, felmarják a régi burkolatot, és új aszfaltréteg kerül az útra, majd jöhet a patka és a burkolati jelek felfestése. Emiatt viszont félpályás korlátozásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani, hát a tervek szerint október végéig, úgyhogy aki erre felé szokott autózni, ő jó, hogyha néhány plusz perccel tervez, vagy talál valami kerülő utat, mert azért reggel, amikor a másodpercre pontosan kiszámoljuk, hogy hogyan is tudunk beérni a melóba, akkor tényleg minden pillanat számít, mint ahogy a zenében is minden egyes másodperc számít, amelyek fel tudják dobni a hangulatunkat, így kedden délután is. A folytatásban például Zsédas lágere, jön mindjárt az Eperhold.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
3: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
4: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
5: Akció van!
6: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
7: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90,4
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Van még egy vonatos infóm, és nem csak azoknak, akik így szoktak közlekedni, hanem azoknak is, akik a vasútállomás környékén laknak, hiszen holnap éjjel egy kicsit nagyobb lesz a zaj, mint azt megszokhattuk. A MÁV ugyanis előre tervezett zajjal járó karbantartási munkálatokat végez éjszaka a Budapest Székesfehérvár Siófok vasútvonalon. Nálunk szerda este 21:40-től csütörtök hajnali 5 óráig dolgoznak, de Gárdonyban is lesz éjszakai munkavégzés csütörtökön este 11-től péntek reggel 3:45-ig, úgyhogy ha éjszaka valami szokatlan zajra ébredünk a vasút környékén, akkor nem kell rosszra gondolni, csupán ha a vasúti pályán dolgoznak a szakemberek, viszont hogyha egy picit jobban felhangosítja ilyenkor a rádiót, akkor ezeket a kinti zajokat könnyedén el lehet nyomni, hát ezt nem garantálom, hogy elalszik rájuk, hiszen életünk legjobb zenéi, hát nem éppen az andalító hatásukról ismertek, hanem sokkal inkább arról, hogy meghozzák a hangulatot egy jó kis bulihoz. Ebben pedig még az 5 órás hírekig segít nekünk a Kelemen kabátban csapata. Most pedig Bryan Adams érkezik Melanie Steve-vel közösen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy tartunk egy röpke szünetet. Hírezünk, időjárás, azon aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Passport.
2: Ő egy Passport, megmalmozt, megránt és aztán megfolyt.
1: Az órát pedig Gwen Stefani és Eve közösével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
3: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
4: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
5: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
6: Jöjjék kedvesen, gyere.
7: Egy hang,
6: amely
7: generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Ingyenes fürdőbelépéssel várják a gárdonyi nyugdíjasokat holnap. Zajjal járó pályakarbantartásra figyelmeztet a MÁV. Csapadék ma és holnap sem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a NÉBIH. Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
11: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magát konyhába milyen igényei körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
10: Ingyenes fürdőbelépéssel várják a gárdonyi nyugdíjasokat október 14-én. Az idősek világnapja alkalmából az önkormányzat az Agárdi Gyógy és Termál fürdőbe hívja a város szépkorú lakóit pihenésre és kikapcsolódásra. A lehetőséget minden állandó helyi lakcímmel rendelkező nyugdíjas igénybe veheti. A díjmentességhez nyugdíjas igazolványt, személy és lakcímkártyát kell bemutatni, tájékoztat Gárdony önkormányzata. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartás kezdődik Székesfehérváron és környékén. A MÁV csoport tájékoztatása szerint október 14-től több helyszínen végeznek előre tervezett munkálatokat. A fehérvári állomáson 14-én, Vinnyés és a város között pedig 20-án és 21-én kell éjszakai zaj terhelése számítani. Emellett Tárnokon, Gárdonyban, Martonvásáron és Lepsényben is dolgoznak a vasúti pályán. A Balatonfüred és Szabadbattyán közötti szakaszon október 19-től 22-ig folyamatos lesz a munkavégzés. A karbantartó gépek az állomásokon, a nyílt vonali részeken, valamint az átjáróknál is okozhatnak zajt. A vasúttársaság a lakosság türelmét és megértését kéri. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Estére 12 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Az éjszaka első fele derült lehet, majd északnyugat felől növekedni kezd a felhőzet. Szerda reggel és napközben közepesen, időnként erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem valószínű, érdemi mennyiség nem várható. Reggelre erősen lehűl a levegő, 2-4 fok lesz, délután azonban 15-16 fok közelében alakul a hőmérséklet.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után folytatjuk is a pörgést itt a 101.8 és 90,4-en. Még 60 perc áll rendelkezésünkre, hogy közösen rádiózzunk, aztán 18 órától már DJ Fightboy veszi át a terepet. Na de addig is itt lesz velünk az Easy, a Faith No More-tól, és a BSV-től is a Passport, az órát pedig Gwen Stefani, és így kezdi már is.
5: 101.8 és 90,4 Best Stefani.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4. A legjobb zenék. Let's go, girls.

is megcsodálhatja. A leletet még 1982-ben vásárolta meg a Szent István Király Múzeum egy magángyűjtőtől, aki egyébként a Dunában talált a Pirismarót közelében. Hogy is néz ki ez a tárgy, és pontosan hogyan áll össze egy ilyen, arról a város weboldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek, hát hogyha nem is ilyen hosszú és nagy múltra tekinthetnek vissza, de azért a történelmünk részét képezik, hiszen a 90-es, 2000-es évek bestjeiről van szó, azokról a dalokról, amiket rongyosra hallgattunk a megjelenésükkor, vagy éppen akkor, amikor nagyon-nagyon szerelmesek voltunk, ilyen például a Fajta Most lágere az Easy, amit már is pörgetek.

0: 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Október 13-a van. Tudom, hogy ilyenkor még nagyon sokaknál nem szabad pedzegetni azt, hogy mindjárt itt a karácsony. De egyébként akárhogy is nézzük, tényleg mindjárt itt van, amit pedig ugye a csodálatos adventi időszak előz meg. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem ezt az időszakot. Csodálatos ilyenkor. A belváros, de minden megyei település belvárosa, akik feldíszítik a környezetüket. Ehhez pedig ismét hozzátehetnek a gyerekek is, hiszen idén is gyermekrajzokkal szeretnék ünnepi díszbe öltöztetni a városházát, sőt, most már a díszudvar falaira is kerülnek alkotások. Két fehérvári rajzpályázatra is várják az alkotásokat, így a Rajzold meg Fehérvár adventi naptárát pályázatra általános iskolások jelentkezhetnek, az egy csipetnyi csoda pályázaton pedig már középiskolások is jelentkezhetnek. Előbbi esetében 23 rajzot választ majd ki a zsűri, amelyeket megvalósítanak a városháza homlokzatán december 1-e és 23-a között. Az egy csipetnyi csoda advent a díszudvarban pályázatra november 6-áig várják az alkotásokat, csak úgy, mint a Rajzold meg Fehérvár adventi naptárát pályázatra, itt is ugyanez a határidő. A részleteket a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ weboldalán is megtalálja. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit, hát ha nem is rajzolgathatja le, de mindenféleképpen dalolhatja, énekelheti, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol. A folytatásban például Völgyesi Gabival a Mi van a nevedben kérdést teheti fel hamarosan, mint egy 3,5 percben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
3: Akció van!
4: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
5: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
6: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
7: Őszi szünet, Irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Gorilla slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig csak egyet jelenthet, mi pedig az, hogy érkezik DJ Whiteboy, és indul vele a keddesti Night Shift. Így most Nagy Bogi, Várni rá című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a szerdai best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik az őszi érettségi időszak, aszalt sárga barack került le a polcokról, csillaghullást hoz a jövő hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. A matematika, a latin és a héber írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A vizsgai időszak tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajztantárgyakkal kezdődött. Holnap történelemből és franciából, csütörtökön angolból írásbeliznek a diákok. A szezonban országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamis jelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak, emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszalt sárga barack terméket a Nébi. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszalt sárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Csillaghullás várható jövő héten. Október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. Hajnalban láthatjuk a legtöbb hulló csillagot, ugyanis a hold eleinte még zavarhatja a megfigyelést. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ma október 13-án van a szkepticizmus világnapja. Hát hiszem is, meg nem is. De az biztos, hogy ma KED van. És a KED, akkor funky a Night Shift elején 120 percen keresztül. 6-7-ig velem Whiteboy-jal. 7-től KED-i rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszók mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixbe.

Az új Jamiroquai albumról még mindig csak annyit lehet tudni, hogy lesz. Meg hogy rajta lesznek azok a kislemezek is, amelyet a legutóbbi Hills of Steel turnén már játszottak. Addig is jön egy klasszikus, a Deeper Underground.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Lélekben én még mindig egy picikét a múlt heti nyaralásomban vagyok, ezt bocsássátok meg nekem, de ígérem, most már tényleg jönnek az újabb feltöltések a Mixcloud oldalamra. Azért addig sem fogtok unatkozni, hogyha végig hallgatjátok az összes mixet, mert ez egy 160 most már ott van. Tracklistával együtt természetesen mixcloud.com/DJ Whiteboy. Az a legegyszerűbb, hogyha feliratkoztok, és akkor egyből jön az értesítés, hogyha jönnek az újabb feltöltések.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: A legjobb funky zenék mixben. Még egy órán keresztül. Gyors helycsere. Hangya veszi át az irányítást, úgyhogy egy picike, tényleg egy nagyon-nagyon picike szünet után innen folytatjuk. Funkizunk még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jók a tapasztalatok a kötelező nyugtaadatszolgáltatás kapcsán. Ma is demonstrálnak a francia diákok. Hajnalra köt képződhet. Villányi Eszter vagyok. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadatszolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok, jelezte Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk. A járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Ma ismét utcára vonultak a francia középiskolások, ez már az ötödik demonstráció, melyhez az egyetemek egy része is csatlakozott. Tízezrek lehettek az utcákon országszerte, a legnagyobb menetet Párizsban szervezték. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt már harmadik hete tartanak megmozdulásokat Franciaországban. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb fun.

sexy people.

Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya. This is Funky Nassau, y'all.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosításait. Többen vonatoztak a Balatonhoz a főszezonban. Nem lehetnek magyar szurkolók a Georgia elleni meccsen. Villányi Eszter vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene szavazott és a Mi Hazánk sem támogatta. A parlament több más kérdésben is döntött. Részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegzőjavaslatot és azt a törvénymódosítást is, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és a személyszállító járművekre vonatkozik. Többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron, a késések száma pedig csökkent a főszezonban. Erről számolt be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy az utazások száma majdnem 5%-kal nőtt, az északi parti vasútvonalon pedig a legforgalmasabb hetekben 65-72%-ra javult a járatok pontossága. A helyjegyes balatoni vonatokon közel 1.228.000 utast regisztráltak. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszaltsárga barack terméket a Nébi. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszaltsárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Jön valaki, aki 30 éven keresztül mindenkivel elhitette, hogy kedves, aranyos, előzékeny, udarias jó fiú, aztán csak fölpapozott valakit élő egyenes adásban az Oscar-díját adón, ő lesz majd Will Smith. Meg jön valaki, aki pont az ellenkezőjét próbálta mindenkivel elhitetni, hogy kőkemény gangster, aztán egy újságíró kiderítette, hogy semmi nem igaz az egészből. Jön Akon.
3: Ez a Night Shift a Best

0: a szívem.
1: Besta fam a legjobb zenek, a most érkező dal eredetije, 1998-ban 2 Grammy díjat is nyert. Ez lett a legjobb rock dal és a legjobb női vokállal rögzített rock felvétel. Alanis Morissette az Angyalok Városa című filmhez készítette a dalt, amelyből aztán a Freemasons csinált klubhimnuszt pár évvel később. Jön az Uninvited itt a Besta fam a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A Legenda vagyok című film mozis befejezésével ellentétben a DVD-n volt egy alternatív verzió. A Will Smith karaktere életben marad és nem áldozza fel magát. Na hát ezen sztori mentén fog majd folytatódni a Legenda vagyok második része, amelyet most már a stúdió is hivatalosan megerősített. Olyannyira, hogy 27 márciusára időzítették a premiért, ami azt jelenti, hogy valószínűleg már folynak is a forgatások. Will Smith mellett még Michael B. Jordan is feltűnik a filmben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Hatékonyabb lehet az első segélynyújtás. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az első segélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. A terrorellenes ügyészséghez került a dél-franciaországi iskolai lövöldözés kivizsgálása. Az eset tegnap történt. Egy 14 éves fiú nyitott tüzet vadászpuskával egy középiskolában, az igazgatót és egy tanárt sebesített meg. Egy iskolai alkalmazott fegyverezte le a fiatalt, akit már le is tartóztattak. Azzal gyanúsítják, hogy csatlakozott egy tömeggyilkosságokat dicsőítő mozgalomhoz. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha egy csapat svéd zenész úgy csinál, mintha western hősök lennének és country zenészek, akkor szerintem abban sincs semmi kivetni való, hogyha egy csapat török zenész pedig úgy csinál, mintha ők lennének Madonna. A Rednecks jön majd a Wish You Were Here hamarosan, de majd csak a Madhouse után, mert hogy a Like a Prayer-rel indul ez az óra.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuqua, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberében jöhet a Michael 2.

Best FM a legjobb zenék nem csak holnap, de úgy durván másfél-két héten keresztül nagyjából ilyen időjárásra számíthatunk, mint ami ma is volt. 15 és 18 fok körül alakul majd mindig a nappali maximum, kevéske felhővel és egy picike széllel. Holnap 16 fokra számíthatunk országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék, mit got going on? Hát a Backstreet Boys is nyomja tovább. Túl vannak a két hetes, 10 koncertes Düsseldorfi maratonon. Picikét visszamennek Vegasba, egy-két buli a Sphere-ben, és aztán menek Torontóba, ott 3 hét alatt fognak 11 bulit adni, ugyanúgy a Homecoming turné keretein belül. Jön a Backstreet Boys!

Best FM a legjobb zenék, 3-4 albumnyi anyag biztosan összegyúlni azokból a dalokból, amelyeket anno a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de aztán végül nem nálal kötöttek ki. Ilyen Justin Timberlake komplett első szóló albuma, ilyen például Madonna La Isla Bonita című dala, és ugyanebben a sorba passzol a most érkező kislemez is, If You Had My Love.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra elérhető az Erasmus Plus. Csak pár centit jelentett a tavaknak a hétvégi csapadék. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet addig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre. Már is mondom a részleteket. Hajnalban foltokban pára, köd előfordulhat, holnap napközben néhány órás napsütésre mindenütt számíthatunk. Délkeleten lesz a legderültebb az ég, másutt változóan felhős idő lesz. Északon és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A szél néhol megélénkül, 13 és 19 fok között alakulnak a csúcsok. Csütörtökön országszerte sokat süt majd a nap, és a hét további részében is marad a kellemes őszi idő, de az éjszakák hidegek lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A vegyes párosok órája lesz ez a következő 60 perc 10 és 11 óra között itt a Besten, hiszen jön majd Eros Ramazzotti Anastasiával, itt lesz az Artful Dodger, Romina Johnsonnal, Cuny Williams, Moni Love-val, Geszti Péter, Péter Fiborival, Busta Rhymes, Mariah Carey-vel, a sor legelején pedig Spiller, Sophia Alice Baxter-rel és a Groove Jet-tel.
3: Ez a Night Shift a Besten.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM a legjobb zenék a 38 évvel ezelőtti 88-as Fate turné párizsi állomásain rögzített koncertfilm kerül majd bemutatásra idén, december 11-én. Úgyhogy az idei karácsony George Michael esetében szerencsére nem csak a Last Christmas-ről fog majd szólni. Jön most az Outside, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ahogy a gyors éttermekben szokott érkezni a görög hetek. Na, most úgy érkeznek a finn percek. Itt a Best and the Bonfunk MC's Freestylers. Aztán rögtön utána a The Rasmus és az In The Shadow.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogyha van legszerencsésebb vesztes kategória, hát minden bizonnyal Jennifer Hudson lenne ennek az egyik ékes példája. Hatodikként esett ki az American Idolból anno, aztán utána nyert egy Emmy-t, egy Grammy-t, egy Oscar-t, meg egy Tony-t. Ő nyitja a mai utolsó 60 percet, a Spotlight-tal itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, két igazi soul klasszikus érkezik gyors egymás utánban, persze újra gondolt verzióban. Először érkezik a Bill Withers féle Ain't No Sunshine, a For The Cause-nak köszönhetően, aztán pedig egy kis Stand By Me, de nem Ben E. King-től, hanem Sean Kingston-tól.

Best of a legjobb zenekidén decemberben 9. alkalommal érkezik Budapestre Bryan Adams, és az előző 8 alkalomból alig volt olyan, amikor ne énekelte volna ezt a dalt. Nagyon meg lennék lepve, hogyha az idei decemberi koncertről is kimaradna. Ez a most már klasszikussá vált Bryan Adams dal. Most nem eredetiben, hanem sikély remixében érkezik a Cloud No. 9 itt a Best of.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, a Hot Stepper jön, én meg megyek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy Pop és Rádiós Lágerek 120 perces mixével fogjuk indítani a szerda estét, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Szerdai rezidensünk DJ FND fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 között a nemezjátszók mögött. Szóval érkezik Ainika Mózi, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.